próbál elfogni a nap Claim It, Honey, Summer Shore, a band, hogy Toxic State, Solid New York, Neuropunk, Dead Rock, Insert össze.